pöörleb nagu. Huves nuhud liisam. Laga peetame ta vueltas kom.